0: Meseszó Egyesület Kis Ágnes. A magyar népmese a lelkünk mélyéig ér. Szárnyalunk tőle, gyönyörűség, lelki kiteljesedés. Hát ezért hallgassuk.
1: Pontosan, úgyhogy Ágikám, hálás köszönetemet a magát az ötletért, mert annak előtte, húha, ez már lassan két éve, három éve, két és fél éve lassan már, hogy a népmesével foglalkozunk, és minden adásunk avval kezdődik, hogy hallgassatok népmesét, minél többet, mert az kultúránk alapja, és nem csak hogy a kultúránk alapja, hanem fantasztikus tára a tudásnak, annak a fajta tudásnak, amit sehol máshol, csak is a magyar népmeséből fogsz megtudni. Jó napot kívánok, kedves akadémiai, szeretettel köszöntünk mindenkit a Tutripalár FM 88,5-ös hullámoszám, és május 3-a van. A magyarországi édesanyákat ünnepeljük, boldog ünnepapát, boldog édesanyák napját nektek, és hálás köszönetünk a kártyákat, de minden évben egyébként, minden alkalommal kapunk kártyákat, így is most is kaptunk Andrásom, Bódis András, nagyon szépen köszönjük. Katalin ugyan nincsen velem, mert most mint az amőbák úgy megosztottunk, ő elment a templomba, mert most ott egy nagy összeröffenés van, hogy úgy mondják, az Isten tisztelet mellett. Minden, aki valaki, aki ott van most, Adelaide-ből jöttek, Melbourne-ből jöttek, és nem vannak a Stressfield-i templomba Isten tiszteleten, úgyhogy pár interjú majd készül onnan, és ha jól tudom, akkor püspök úr is itt van. Szóval a lényeg ebből csak az, hogy hogy mondjam, csurig vagyunk történésekkel, és hála Istennek egy nagyon sikeres hetünk van magunk mögött hagyva, hiszen egy bővültünk egy kollégával, legalábbis egyőre úgy néz ki, hogy Román Emese a Hello Australia föltalálója és szerkesztője, főszerkesztője pár műsorra mindenképpen feltétlen bejött, és ma az egyik adásunk együtt fog lemenni. Nagyon érdekes, és ami nekem tulajdonképpen megfogott emesébe, az a földhöz ragadtsága és a dolgoknak a tulajdonképpen elmondása olyan értelme, hogy mindenki megértheti. Nagyon, nagyon jól tud kommunikálni a leányzó. Szóval a lényegéből csak az, hogy ő is lesz ma, és természetesen lesznek hírek, lesznek sporthírek, ha minden igaz. Lezedem! Gyerekek, ezt az embert agyon se lehet lőni. Kórházban van, egy csúnya operáció ment keresztül, de most már hál' Istennek megvan, és bejelentkezett a kórházból. Hát egyébként hagyd meg nekek valamit, azért ez nem semmi, hogy az ember olyan kollégákkal dolgozik. Éppen Tóth Gergőnek írtam le, hogy olyan kollégákkal dolgozik, aki évek, lassan Gergős 10 éve dolgozik, vagy például Reményi Tamás, aki ma hozza az útravalót, az is például legalább 6 éve ingyen bérmentve dolgozik. Ráírok, Tamásom, te jössz, és már jön is az anyag. Úgyhogy azért ez egy így könnyű rágyózni, maradjunk abban, amikor vannak olyan kollégáid, akik érzik a felelősséget, és érzik azt, hogy igen, ez egy fantasztikus dolog ezen a rádión részt venni, és továbbra is csak azt tudom hangsúlyozni, hogy ingyen, bérmentve, dalolva, sőt, legtöbb esetben a saját pénzből, saját zsebből finanszírozva a dolgokat, nem visszük magunkkal. Mások lovaznak, nőznek, dragoznak, most éppen aktuális Magyarországon, úgyhogy mi megrágyózunk, úgyhogy ez egy olyan tényleg win-win szituáció. Tegnap egyébként Caritas vacsora volt, és egy nagyon érdekes előadást tartott most mintem Panni, a kácsépésünk, és fantasztikus, az is egy olyan kommunikátor, két hét múlva egyébként be fog jönni a rádióba, kommunikátor, és végre egy olyan embert küldtek nekünk, aki tényleg értékes, de komolyan értékes. Többiek is megállták a helyüket félreértésre, sőt, belenőttek a cipőbe, még azt is mondanám, de aki született tehetség és született kommunikátor, az Panni, aki most az Erzsébet otthonban lakik, és rengeteget dolgozik. Szóval a lényeg abban az, hogy már nagyjából a felét a programnak elmondtam, Kis Ágnes fog jelentkezni Mohács 500 éve, és egy zeneszerző, aki megpróbál a Mohácsot beállítani egy pozitívumban, és ahogy a dolgok, majd meghalljátok az interjúban, van ennek valami pozitívuma is. Legalábbis mindenképpen meg kell találni, mert azt a vereséget, amit mi eszenvetünk, az tényleg másképp nem lehet, csak hogy megkeresse az apró pici pozitívumokat, amit aztán a fájdalmat kevésbé, vagy elviselhetőbbé teszi. És egy nagyon érdekes interjút csináltam Andrei Csatros Edittel, és ennek csak az első része megy le. Azokról a betegségekről, amikről hát nagyon nem beszélgetünk, nagyon nem beszélünk. Mentolbetegségek, amik vannak, és lényeg az, hogy Edittel leültünk beszélgetni, és majd meghalljátok, hogy tulajdonképpen miről szólt a dolog. Addig is, hát döljetek hátra, mert egy csodálatos anyáknapi műsort hozunk egyébként, és akkor, ha már itt van, akkor kezdjük ezzel el. Gyönyörű ez szól, ma reggel kerestem össze ezeket a dolgokat, és kívánok minden is, minden édesanyának, nagymamának, leendő anyának egy boldog anyáknapját. Köszönöm.

0: Kedves hallgatom a Tuttipel RFM 88,2-es hullámosztát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney, innen Gladesville-ből. Boldog anyák napját, a telefonszáma stúdióba 98-16-27-77-es. Ne felejtsed el ezt felírni, hiszen akkor másképp nem tudsz velünk kommunikálni, ha csak nem írsz e-mailt, meg a Facebookon, meg mit tudom én mi. Na, anyway, az a lényeg, hogy mi nálunk Kicsi Gyuri szerkeszti a híreket, sőt, ő is mondja.
1: Orbán Viktor, a liberális kormányzás és a nemzeti ellenzék időszaka kezdődik. A választásra 16 évig tartó nemzeti kormányzás korszaka lezárult, egy új időszak, a liberális kormányzás és a nemzeti ellenzék időszaka kezdődik, írta Orbán Viktor a Fidesz tagjainak küldött levelében. A pártelnök azt is közölte, elnöki mandátumát az országos választmánynak visszaadta, a kongresszusig elnöki teendőit ellátja, a jövőről pedig a kongresszus dönt majd. Közösségünk feladata, hogy az elmúlt 16 év nagy nemzeti vívmányait megvédje, és a nemzeti kormányzás eszményét továbbra is életben tartsa. Liberális kormányzás és nemzeti ellenzék. Ez az új felállás. Ebben a térben kell végeznünk a munkánkat. Ezt ellenben szervezték át a Fidesz parlamenti frakcióját is április 28-án az országos választmányi ülésen. Orbán Viktor megköszönte a kampányban végzett munkát, és a Fidesz tagjait arra kérte, hogy a szokásos választás utáni taggyűléseken értékeljék a helyzetet. Megerősítette, hogy június 13-ára hívták össze a Fidesz tisztújító kongresszusát. Magyar Péter, a Tisza kormány célja egy működő és emberséges ország megteremtése. Közölte a leendő miniszterelnök egy Facebook bejegyzésben csütörtök délelőtt, melyben azt írta, a céljaik közt szerepel a stabil forint, alacsony infláció, növekvő gazdaság és a tiszta közélet is. Magyar Péter győzelmével lehetőség nyílt arra, hogy a magyar sajtószabadság kikerüljön a zsákutcából, közölte a Riporterek határok nélkül. A sajtószabadság szempontjából a világ országainak több mint felét a nehéz vagy a nagyon súlyos kategóriába sorolta a szervezet csütörtökön közzétett éves jelentésében, amelyben Magyarországról azt írják. Magyar Péter választási győzelmével lehetőség nyílt arra, hogy a sajtószabadság kikerüljön abból a zsákutcából, amelyben Orbán Viktor vezette az országot. A vizsgált országok összesített átlagpontszáma soha nem volt ilyen alacsony, mint idén. A legszembetűnőbb visszaesés a jogi szabályozás terén volt. A nemzetbiztonság védelme vagy a terrorizmus elleni küzdelem ürügyén számos helyen egyre szigorúbb törvények korlátozzák az újságírók munkáját. Bár az európai médiaszabadságról szóló uniós jogszabály az Európai Unió területén elvileg garantálja a média függetlenségét és fenntarthatóságát, ezt rendszeresen alássák egyes tagállamok saját hatáskörben hozott törvényei, elsősorban a tavalyi 68. helyről a 74. helyre sorolt Magyarországon, de más, jobban teljesítő országokban is, mint például a 37. helyen álló Szlovákiában, a 15. helyen lévő Litvániában és a 11. helyre sorolt Csehországban is. A szervezet úgy ítéli meg, hogy Orbán Viktor 16 éves kormányzása alatt a közszolgálati műsorszolgáltatás propaganda gépezetté vált, de azért a független sajtónak erősek a pozíciói. Ezzel kapcsolatban a liberális média zászlós hajóit, az RTL klubot, a Partizánt, a Népszavát, a HVG-t, a 24.hu-t, a 444.hu-t és a Telexet emeli ki a jelentés. Az akkumulátorgyárak ügye több ipari településen is csökkentette a Fidesz támogatottságát. A lokális konfliktusok bizonyos esetekben képesek voltak felerősíteni a kormánypárt támogatottságának csökkenését, ezeknek hátterében pedig nagy valószínűséggel a lakosság akkumulátoriparral szembeni fokozott kiszolgáltatottság érzete és annak opponálása áll, olvasható a Republikon intézet elemzésében. A kampányban a Tisza párt egyik központi üzenete az volt, hogy az akkumulátorgyárak súlyos környezeti és egészségügyi kockázatot jelentenek. A Tisza honlapján olvasható közlemény szerint a Gödi Samsung akkumulátorgyár ügye nem elszigetelt környezetvédelmi mulasztás, hanem az Orbán rendszer működésének tankönyvi példája. Ez valóban igaz annyiban, hogy az ügy szemlélteti a Fidesz kormányzásának nehézségeit. Összehangolt álhírkampány zajlott a kormányzat ellen a baloldali sajtó, soros NGO-k és álcivil szervezetek részéről, melyekről a választás után néhány nappal maguk az elkövetők ismerték el, hogy semmi sem volt igaz abból, amit állítottak. Ennek a forgatókönyvnek megfelelően április 16-án, alig négy nappal a választás után a Greenpeace közleményben elismerte. Nem találtunk jelentős szennyezést a Gödi, a Komáromi és Sóskúti akkumulátorgyárak környezetében végzett vizsgálat során. Egyik mintában sem találtak sem határértéket meghaladó, sem egészségügyi szempontból jelentős szennyezést. Vagyis a teljes, mérgező akkumulátorgyárak kampány hazugságokra épült, annak egyetlen célja a Fidesz lejáratása volt. Meghalt Sebő Ferenc, a Táncház mozgalom alapítója. 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc, Kossuth-díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató és építészmérnök. A nemzet művésze, a hazai hangszeres népzenei mozgalom és táncház mozgalom egyik alapítója. A gyászhírt az általa alapított Sebő együttes jelentette be közösségi oldalán egy József Attila idézet kíséretében. Hát dolgoztam híven, zümmögve, mint a rét, milyen könnyű a menny, a műhely már sötét. Híreinket a hiradó.hu, magyarhírlap.hu, magyarnemzet.hu portálok segítségével állítottuk össze.
0: Kedves hallgatom, a Turcsipalár FM 88,5-es hullámosszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Gladesville-ből élőbe, és a telefonszámos stúdióban 98-16-27-77-es. Köszönjük szépen, Gyurikám, és akkor rögtön kapcsoljunk Melbourne-be, ahol éppen állítólag ömlik az eső, de hát így jár, aki Melbourne-be megy, kérek szépen, Sydney-be gyönyörű eső, talán, ó, Andris... Nem akarna fájdalmi a szívedet, de így gyönyörűen süt a nap. Most te jössz ezek után.
2: Először is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és idegezzük benne a stúdióban. Hát, hogyha süt a nap, akkor tessék kimenni a beachre és napfürdőzni. És ha már a beachet említettem, akkor kezdjük az ELTI sport összefoglalónkat vízilabdával. Remélem, híreink vannak a vízilabda sport berkeiből. Úgymond, javában zajlik Rotterdamban a női világkupa A csoportjának csoportküzdelmei, ahol a női magyar válogatott érdekelt, és a tegnapi játéknapon Japán ellen 16-12-es győzelmet arattak a magyar hölgyek, míg vasárnap, magyar idő szerint vasárnap délután, kora este a világbajnok spanyol hölgyekkel fognak találkozni, és hát egész kiegyensúlyozottan szerepel, jól szerepel egyébként a női csapat ezen az eseményen, csak hát ahogy olvastam, meg követem a dolgokat, a szövetségi kapitányunknak ugye problémát jelent, hogy ugye nem tudtak úgymond összetartást szervezni a világkupa előtt a megfelelő mennyiségben, és hát fogy a csapat, sajnos a sérüléseknek sérülések következtében, de hát reméljük, hogy a magyar hölgyek föl tudják venni a kesztyűt, és az elkövetkezendő mérkőzéseken is remekül helyt fognak állni. Rajtunk nem újon szurkolók, én azt gondolom, mi teljes szívből szurkolunk nekik, és hát majd az eredményekről jövő héten be fogunk számolni. És maradjunk vízilabdánál, váltsunk férfi sportágra, és ráadásul klub sportra, ahol tegnapi nap lejátszották a Európai Konferencia Kupa elődöntőit, ahol az Endo Plus Service Honvéd csapata volt érdekelt, és 16-12-re legyőzték a görög Apollon Smirnis együttesét, és így bejutottak a konferencia kupa döntőjébe. Hát szívből gratulálunk a Honvédos vízilabdásfiúknak, és milyen érdekes eredmény. Ugye én kétszer megnéztem, hogy nem-e írtam rosszul, de nem. A Honvéd vízilabdása is a fiúk 16-12-re nyertek, míg a hölgyek, ugye a magyar hölgyek 16-12-re verték Japánt. Hát ilyen azért ritkánban én meg kell
0: hozni. Hallgass ide! Erre már érdemes van egy lottószelvényt vásárolni.
2: Hát körülbelül igen, ez egy nagyon, nagyon kis érdekes eredmény, de hát szívből gratulunk mind a férfi, mind a női csapatnak, és hát kíváncsian várjuk a folytatást. Folytassuk kézilabdával, ugye a héten rendezik a Magyar Kupa 4-es döntőjét, ahol a vasárnapi döntőbe a Győr és a Debrecen női csapatai jutottak be. Hát én a Győrét szorítok, de hát meglátjuk, hogy ki lesz a Magyar Kupa győztes, de erről majd jövő héten. És maradjunk meg egy picit kézilabdánál, váltsunk férfi sportágra, ahol szintén remek hírünk van, a Tatabánya csapata személyében. A Tatabánya bejutott az Európa Kupa döntőjébe, ahol majd az Észak-Macedon Okmid csapatával fog találkozni. Az első mérkőzéseket azt május 23-án vagy 24-én fogják rendezni, míg a visszavágót majd egy héttel később ehhez a dátumhoz mérten. Ezeket az időpontokat majd a jövő héti keddi, úgymond Európa sorsoláson fogják véglegesíteni. Hát ez is remek hír, én azt gondolom, és hát szívből fogunk szurkolni majd a győri fiúknak, de hát ne szaladjunk előre, mert az még azért egy 3 hét ide-szóva táblatból.
0: Te figyelj ide, mielőtt még elmennél. Ezeket a mérkőzéseket tulajdonképpen meg lehet nézni, meg lehet tekinteni Ausztráliába?
2: Hát én úgy tudom, hogy hát ezeket mind ugye a királyi TV csatornák közvetítik, és aki szerintem a Duna TV-t, vagy magyar egyest, vagy kettest tud nézni itt, az meg tudja, de online meg lehet egyébként. Én az összefoglalókat egyébként az Európai Kézilabda Szövetség honlapján...
0: Ja, hát a profik azok így csinálják, igen.
2: Live streamen szoktam belenézegetni a mérkőzésekbe, ott ezeket meg lehet nézni, uh-huh. És bérmentve tulajdonképpen.
0: Igen, folytasd!
2: És hát zárjuk labdarúgással.
0: Na végre.
2: Minket, ugye? Hamarosan közeledik az Egyesült Államok beli világbajnokság, és hát zárulnak a Európában a különböző országok futballbajnokságai, és így a magyar is a végéhez közeledik, ahol ez a hétvége úgymond, egy sorsdöntő hétvége lesz a bajnoki cím sorsából, ugye a Győr csapata és a Ferencváros csapatai úgymond versenyt futnak a bajnoki aranyéremért, és a Győr a tegnapi nap folyamán egy meghatározó 4-1-es győzelmet aratott, amivel egyébként jelen pillanatban vezeti 3 ponttal a bajnokságot, de hát magyar idő szerint ma nagy rangadót játszik a Ferencváros, hiszen Újpestre látogat, Újpest-Fradi. Én azt hiszem nem is kell erről sokat beszélnünk, erről a mérkőzés históriájáról, úgymond.
0: Hú, ennek van históriára rendesen, igen.
2: Igen, így van. És tulajdonképpen az a lényeg, hogyha a Ferencváros pontokat veszít ezen a mérkőzésen, akkor nagy valószínűséggel bukja a bajnoki címet, és hát én kíváncsian várom, kíváncsian fogok holnap fölkelni, izgatottam, már biztos jókorán fölleszek, hogy megnézem, hogy mi az eredménye ennek a mérkőzésnek, de hát erről majd jövő héten beszélünk egy kicsikét bővebben. Már erre a hétre tulajdonképpen ennyi, köszönöm szépen, és hát találkozunk jövő héten, további kellemes rádiózást kívánok, és egy nagyon fontos dolog egyébként, amit elfelejtettem a műsor elején mondani, boldog anyák napját kívánok minden kedves édesanyának és nagymamának.
0: Andrásom, nagyon-nagyon szépen köszönöm, Isten áldjon, minden jót!
2: Viszont hallásra,
0: szervusztok! Kedves hallgatom a Tőcsöpel RFM 88,5-es hullámaszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney és Vaskó Andrást hallottátok Melbourneből, és keresünk egy kis pénzt.
3: Looking to capture unforgettable moments from above? Discover Enoid Drone Hire Services in Sydney. Whether it's your wedding day, a special event, or any personal celebration, our expert pilots are here to help. With breathtaking aerial shots, we turn your memories into stunning visuals that you'll cherish forever. Elevate your event with 2RRR sponsor Enoid Drone Services, where we turn moments into magic. For all inquiries, including rentals, go to info@enord.com.au.
4: Introducing How It Feels, a hands-on creative workshop series that invites the community to explore emotion through making. Participants will create an original textile artwork that expresses a feeling that is meaningful to them. Curious? Well, this workshop will be guided by the City of Ryde's Artist in Residence, Tom Isaacs, and will be happening on Saturday the 16th of May between 10:30 and 12:30 p.m. in Westwood Cottage, 8 Turner Street, Ryde. Although this workshop is free, with materials and tools provided, it is restricted to people 18 years and over, and bookings are essential through Eventbrite. For further details, search City of Ryde Creative Arts Series Open Session 2026 or telephone the City of Ryde on 9952 8222.
5: Hello there, I'm Brian Crabb, inviting you to join me. We'll hear some of the best in popular recorded music from the 1940s, 50s and 60s and talk about the songs and the artists. I'm looking forward to your company here on 2RRR 88.5. Wednesday mornings at 10 and repeated Friday afternoons at 2.
0: Jobb érzése gondolhat a bankjára. A Bendigo Bank egy olyan közösségi banki modellet hozott létre, amelynek lényege az, hogy a nyereség jelentős részét visszaadja annak a közösségnek, amelyből az származik. A Bendigo Community Bank Northride a 2005-ös megnyitása óta több mint 500 000 dollárra járult hozzá a közösségünk életéhez, és a nagy bankok által ajánlott szolgáltatásokat is biztosítja egy sokkal közvetlenebb helyi bankhoz illő formában. A 2RRR támogatóját, a Bendigo Community Bank Northride-ot keresi, nem kell messzire mennie, mert itt találja közelben Northride városbéli Cox's Road Mall-ban. Vannak a bankok, és van Bendigo Bank.

0: Kedves hallgatóim, a Turtipalára FM 88.2-es hullámot hátába, és egy gyönyörű számmal édesanyák napjára hagy hozzam be új kollégánkat, Román Emesét, aki a Hello Australia YouTube csatornának a főszerkesztője, mindenese, mozgatója, és két csodálatos gyermek édesanyja, úgyhogy csak innen rögtön melegből boldog édesanyját napját neked, és ti Adelaide-ben éltek, és elhatároztuk, hogy csinálunk egy programot ketten, te meg én, és here we are. Román Emese, szeretetek, köszöntelek téged, Hello Australia, és hát nagyon remélem, hogy végső soron ebből majd egy hosszabb jellegű programok lesznek későbbiek folyamán. Lényeg ebből csak az, hogy beszélgessünk arról, amit te csinálsz, mert nagyon jól csinálod, ügyesen csinálod, és ami nagyon jó az egészben, hogy a maga természetességében mondod mindazt el, amit egyébként más megjátszaná az eszét jobbra-balra, te meg a lehető legnagyobb kényelemben vagy. Ez a kényelem honnan jött egyébként? Csak hogy mielőtt még bármit is elkezdenénk.
1: Köszönöm szépen. Igazából szerintem a gyakorlat meg a rutin. Tudod, az első videó az még olyan volt, amilyen jöttek is a kommentek, hogy végtelenül vontatott, meg unalmas, de bennem volt a motiváció, hogy én ezt akarom csinálni, tehát éreztem azt, hogy vagy azt gondolom, hogy találtam olyat, mi az, amiben fejlődnöm kell, és akkor azon mindig igyekeztem változtatni. Nem volt egységes a hangja a videónak, nagyon lassan beszéltem, nem volt benne érzelem, és akkor mindig próbáltam hétről hétre egy picit változtatni, hogy nézhetőbb legyen, hogy érdekesebb, fenntartsam jobban a figyelmét az embereknek, akik nézik ezt a videót, tehát ne csak információt adjak át, hanem egyébként ez esetleg élvezhető is legyen az emberek számára, és akkor nyilván kérdeztem a körülöttem lévőket, hogy ki mit gondol, és akkor ne egy lassú, vontatott, szomorú bevezető, hanem legyen benne izgalom, legyen benne izgatottság.
0: Legyen benne izgalom, ez egyébként felkaptam a fejemet ezen, hogy legyen benne izgalom. Egyébként ez egy annyira családi program, hogy a kölyök ott ül melletted. Hány éves a gyermeked?
1: Lehet, hogy halljátok is. Hát a kisebbik ő most 6 hónapos múlt, a nagyobbik ő meg 3,5, a picit halljátok majd sűrűn, mert ő mindig velem van most még, és akkor az ő hangja az jól hallható.
0: Nagyszerű, úgyhogy figyelj ide, következő, megnéztem múltkor egy nagyon kedves videódat, és arra vonatkozott a videó, hogy te hogy érezted magad, és mik azok a praktikus tanácsok. Tehát valaki eljön Ausztráliába, akkor mit kell csinálni, hogy kell csinálni, és így tovább. Nyilván ti ezt keresztül mentetek ezen, és ezeket a praktikus tanácsokat te megadtad. Na most erre mi voltak a tulajdonképpen a kommentek, amik jöttek nekem? Voltak negatív komment, vagy pozitív? Pozitív kommentek voltak, vagy egyszerűen csak az emberek elfogadták, hogy ez az emesének a élete, ez így nézett ki, majd én okosabb leszek. Van ilyen?
1: Hát figyelj, attól függ igazából, hogy a kérdésem belül is, hogyha tudjuk pontosítani, mert ugye van olyan videó, amelyik arról szól inkább, hogy aki ide tervez jönni hosszú távon, meg van olyan, aki ugye inkább, mintha turista vízummal, vagy csak felfedezni, vagy csak rövidebb időszakra jön, mert azt így összességében el tudom neked mondani, hogy amikor elkezdtem, akkor rengeteg negatív komment érkezett, de ez nem szekte kedvem, és ezekben próbáltam tanulni, meg az építő jellegűeket elfogadni, a többit meg nem figyelembe venni, és akkor egyébként ez lemorzsolódik. Tehát az az érdekes, hogy most már 10 hónapja, vagy 9 hónapja megy a csatorna, és ez egyre kevesebb van. Megtaláltam azt a közönséget, akiket ez érdekel, és akkor leginkább ők vannak ott jelen. De igen, persze érkezett ilyen, meg sokszor meg sem nézik a videót, csak oda kommentelnek valamit, de a legtöbben most már pozitívan jeleznek vissza, meg láthatóan sokakat érdekel az, hogy mi történik Ausztráliában, mert hogy én azt gondolom, sokkal kevesebb info érkezik Magyarországra például, Ausztráliára, mint bárhonnan máshonnan a világról,
0: Valljuk be őszintén, hogy végső soron ez tényleg mindentől messze van. Délkeresztje alatt vagyunk, és az emberek ezt nem is tudják, hogy hol a délkeresztje, meg egyáltalán. Nagyjából azt rá lehet, hogy be tudják határolni, sőt, még azt is el tudják, hogy kenguru van, meg koala, kacsacsűrű emlés egyik, mint nálatok az van Szaud-Ausztráliában.
1: Igen, a védesvizekben.
0: Védesvizek.
1: De ez is nagyon sokan nem tudják, hogy például még szabadon édesvizekben, leginkább ugye folyókban megtalálható, de szerintem biztos, hogy sokan nem tudják. Tehát, hogy ez egy ilyen, tudod, a régen élt, meg egy ősi állat, de hogy, nincs friss tudásuk az embereknek, vagy érdeklődésük, vagy nem volt Ausztráliával kapcsolatban annyira távoli, hogy nem is tudják, hogy akkor ott mi van. Sőt, kaptunk is ilyen kommentet valamelyik videó alatt, hogy sose jönne ilyen civilizálatlan országba. Nem kell elmondani, hogy a felhőkarcolóktól kezdve a minden civilizálatlan ország, hogy mit gondolhatnak róla?
0: Hát figyelj, a civilizált ország, a csodálatos ebben az országban az, hogy megtalálod a civilizációt, megtalálod a high-tech-et, megtalálod azt a fajta szabadságot, ahol sehol máshol a világon nincsen, még Amerikában sem. Itt legalább biztonságban vagy. Ha bemész az Outback-ba, akkor hosszú-hosszú napokon keresztül mászkálsz a világba, hogy egyetlen emberrel nem találkozol. Tehát ugyanakkor, hogyha el akarsz menni egy nightclubba, ott aztán minden megvan, és minden megy. Tehát a szélsőségektől a legvadabb dolgokig, és hát a legcsodálatosabb helyen, ahol te laksz, ahol Adelaide, ami egy tényleg családbarát. És ez mennyire családbarát, és most te jössz.
1: Igen, nagyon-nagyon családbarát, de itt is ettől függetlenül minden ugyanúgy megvan. Tehát azt tudom mondani, hogy a magas épületek, a CBD, tehát a városközpont, az üzleti negyed ugyanúgy megvan, de rengeteg a családi program, minden hétvégére lehet találni 2-3-4 több olyan programot, ahol a családba lehet menni, a gyerekeket nagyon hát, szeretik, meg a gyerekeknek folyamatosan programokat szerveznek, a tudásukat bővítik, mindenféle bemutatók. Azt gondolom, hogy családdal az egyik legideálisabb választás, meg nyilván hozzá kell tenni azt is, de ez is egy akkora téma, hogy biztos, hogy akár külön is tudunk erről, vagy tudnánk erről beszélni, hogy megfizethetőbbek még a lakásárak, vagy a házárak, egy jó elhelyezkedésű háznak. Legalábbis mi azt látjuk most, hogy Ausztrália nagyobb városaiban azért most eddig durva a krízis van olyan szempontból, hogy nehéz házat venni, bérelni, hogyha valaki jó helyen akar, nem akar nagyon messze lenni a belvárostól. Tehát Adelaide-ben ez is megvan. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon ideális. Mi eredetileg nem ide jöttünk volna, mi Melbourne-be akartunk menni, aztán végül így alakult, hogy itt kötöttünk ki, és abszolút nem várjuk most már.
0: Hát nem is csodálom, bevallom őszintén. Tulajdonképpen mi volt a legmeglepőbb? Ezt már egyszer azt hiszem kérdeztem tőled, de a legmeglepőbb, amikor realizáltátok, hogy hol vagytok. Mi volt az, amikor húha, hát erre nem számoltunk?
1: Hát, amivel nem számoltunk, hát nem is tudom, ami nagyon-nagyon meglepő volt nekünk, hogy egy nagyon más, hogy néz ki, mint az európai városok, ugye nincsenek olyan tömbházak, ez nekünk nagyon meglepetés volt, illetve nyilván a természet, rácsodálkoztunk, hogy mennyire más hangokat hallunk, mások a madarak, az élővilág teljesen más, amit hallasz magad körül, akár hajnalban, amikor felébredsz, és a jetlag miatt az elején felébredsz, illetve a növényzet, a sok eukaliptuszfa, az, hogy bárhol megláthatsz egy koalát a fán, tehát olyan szintű, különleges élményekben volt részünk nagyon-nagyon hamar, hát az óceánról meg nem is beszélve. Tehát, hogy tényleg el voltunk ájulva az első pillanattól kezdve, hogy mennyire más, mint amit eddig tapasztaltunk, és mennyire sokszínű, mennyire izgalmas, mennyire az emberekről nem is beszélve kedvesek, köszönnek, ilyen kis rövid beszélgetések vannak, hogy vagy, milyen az idő.
0: Egy nagyon érdekes,
1: nagyon pozitív
0: igen.
1: Volt.
0: Egy nagyon érdekes sztorit meséltél nekem pár napja, nem akarom kihagyni, úgyhogy ezt most rögtön be is hozom, hogy megszólított téged egy séták folyamán, megszólított téged egy öreg úr, egy magam joviális jó ember, és megszólított téged angolul. Na most innen te vidd tovább a szót.
1: Igen, ugye itt van egy közeli park, ahol szoktunk sétálni, gyalog távolságban megközelíthető a háztól, amit bérlünk, és az egyik reggel a lányokkal sétált, amikor odalépett hozzám egy úriember, és mondta, hogy jaj, hát ő engem ismer, hát látta a videómat, és hogy felismerte ugye, hogy egy környéken lakunk a videóból, és hogy mennyire örül ennek a csatornának, és hogy felirattal szokta nézni, és követi a tartalmakat, illetve utána még e-mailben is többször írt e-mailt, mert e-mailezünk azóta, és akkor javasol mindenfélét, hogy mit érdekes, mit érdemes még megnézni a gyerekekkel, hova érdemes elmenni, mit kóstoljunk meg, mi az, ami jó program, van szó a kempingezésről, a játékbérlésről, a könyvtárba, mindenféle ilyen érdekes dolgot oszt meg velem, hogy hova lehet még elmenni. És nagyon-nagyon örült a magyar tartalomnak, mert hogy ők meg pont júliusban fognak ellátogatni Budapestre, és hát készül, nyilván nagyon izgalmas Ausztráliából Európába utazni, és akkor készül, és emiatt is jó, hogy egy pár szót, érdekes volt, pont amikor sétáltunk, láttuk, hogy ott a gomba, ami frissen nőtt ki az eső után, és mondta is, hogy gomba. Hát mondom, hogy lenyűgöző, hogy már magyarul tanul. Szóval tényleg azt mondom, hogy az egy dolog, hogy a magyarok meghallgatják ezeket a videókat, egyébként a világ minden részéről. Kapunk Amerikából, Kanadából, Angliából,
0: hát ezt a részét
1: Romániából
0: már mi is
1: kommenteket.
0: Igen.
1: És akkor most már kiderült, hogy valahogy ez a YouTube, nem tudom pontosan, hogy történik, de hogy feldobta egy itt élőnek is ezt a tartalmat, akik nagyon szívesen becsatlakozott. Szóval most már úgy néz ki, hogy helyi ausztrál nézőink is van.
0: Mi a leggyakoribb kérdés manapság te feléd?
1: Hát a legtöbbször az érkezik, hogy mindenki így kérdezi, hogy egyéb szakmával hogyan lehet kijutni, talán ebből van a legtöbb, CNC gépszerelő ápolóként dolgozik, vagy védőnőként. És akkor ezek leginkább, hogy lehet ide kijutni. Ez nagyon sokakat érdekel, hogy ez egy nagyon bonyolult, és egyébként költséges, és legtöbbször hosszú folyamat, és ebben látják a legtöbben ugye a segítséget, hogy hát a közelet tudom őket segíteni ahhoz, hogy mondjuk ide tudjanak jönni, mert minden olyan angolul beszélő ország vízumköteles, nyilván ezt aki hallgatják, szerintem leginkább már tudják, és hosszú idő, amíg ide ki lehet most jutni, egyre hosszabb, tehát növekednek a várakozási idők, és legtöbbször ebben kérnek segítséget. Utána jönnek azok, hogy vannak-e mérges pókok, kígyók. Ez is nagyon népszerű.
0: Mindenütt van mérges pók. Mindenütt van mérges pók. Főleg, hogyha fölbosszattad őket. Igen.
1: Ugye? Vannak. Akkor bárki mérges lenne. Hogy mertek kimenni az udvarra? Hogy mertek a gyerekeket kiengedni a kertbe? Tehát ezért is érzem azt, hogy van szükség a videókra, mert annyira a sztereotípiák vezetik az emberek gondolatait, ha Ausztráliáról van szó, szerintem nem is tudják, hogy azért ti sem gondolom a házban ültök egész nap, mert rettegtek a kígyóktól, pedig talán felétek több is van, mint felénk.
0: Hát náluk van jó pár, maradjunk abban, és itt élek körülbelül 54 éve, és az alatt két kígyót láttam, több pókot, de azok az ember megtanul velük együtt élni, de hát Magyarországon is vannak keresztes pókok, olyan pókok, mint csípnek, harapnak. Szóval az ember az előbb-utóbb megszokja. Figyelj ide, nagyon örülök, hogy itt vagy, és ebből csinálunk egy szenzációs programot, és élőszagú, életszagú lesz, erre biztosíthatok mindent, mert nagyon jól kommunikálsz. Nem tudom, hogy hogyan csinálod, nem tudom, hogy honnan jött neked ez a tudás, de maradjunk abban, hogyha ezt ki lehet fejleszteni, akkor nagyon ügyesen csináltad, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked.
1: És
0: mindenkit arra ösztökélek, hogy Hello Australia, nézzenek bele, mert ez egy szenzációs oldal, és nagyon sok praktikus dolgot megtanulok tőled. Úgyhogy Isten áldjon, és találkozunk 2 hét múlva.
1: Találkozunk 2 hét múlva, sziasztok!

Kedves hallgatom, a 2RRFM 88.5-es hullámasztát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Gladesville-ből, és hálás köszönetem MS-e is, mondom, két hét múlva folytatjuk, csináljuk, és még egyszer boldog anyák napját neked és a családodnak, és ha meghallod ezt a zenét, akkor tulajdonképpen mi jut az eszedbe? Na most őszintén!

0: már arról van szó, hogy édesanyák és konyha, meg gyermeknevelés, meg mi egyéb, kis adalék a lezedem konyhájából. Mert most nem fogjátok elhívni, de ezt hallgassátok végig. Hilarious, hogy mi fenyék mondják. Lezedem, te jössz.
1: Lezedem a te bűvös konyhád, és végső soron még mindig a kórházban vagy. Most már lábadozol.
2: Igen.
1: Kifejezetten lábadozol, igen. Most már rehabilitáción vagy. És mondjam azt, hogy a halálból jöttél vissza, hogy befészkelődj magad abba a csodálatos konyhába. Úgyhogy tulajdonképpen most felejtsük el, hogy mi történt a kórházba, mert azt majd egy nap leírjuk, és könyvgyanánt kiadjuk, és bestsellerként fogod eladni az életedednek történetét. Talán inkább menjünk vissza a konyhának a bűvös dolgaira. Mit is, miről is fogunk beszélni? Ezt te kitaláltad a halálos ágyadon. Most te jössz.
2: Szervusz, Gusztikám, és üdvözlöm a hallgatókat. Kidolgoztam valamit, mert a fő téma az túl hosszú. Tehát eltöntöttem, hogy két darabba vágom, mert még mindig Olaszországba bandukolunk, és... Gusztikám, nem tudom, te tudod-e mi az, hogy sofrito?
1: Nem tudom, de te egész biztos el fogod mondani.
2: De biztos, hogy el fogom mondani. Na, sofrito egy nagyon-nagyon lényeges része az olasz és a francia, hozzáteszem, főzőtudománynak. Valami olyasmi, mint a magyar pörkölt alap. És úgy is használják, hasonlóan is használják. Te tudsz csinálni pörkölt alapot 10 perc alatt, és mind a Gundelné, akinél láttam, ahogy elkészítenek, hát én szerintem a legfantasztikusabb gulyásleves, amit valaha is láttam, 6,5 óráig fő a leves, a pörkölt alap majdnem egy óráig készül. A pörkölt alap, mint tudjuk, az hagyma, paradicsom és aprított paprika. Na most, hogy egy órán keresztül tudjuk főzni, lesítjük zsírjára a paprikát, a keveréket, és fölöntjük vízzel. Csak annyi, hogy épp elkavarjak.

0: egy háromnegyed órásat csinálhatsz egy bolonyaihoz, vagy egy ozobukóhoz, vagy egy kacsatórihoz. Ezekhez mind kell szaprító. Na most nézzük meg az olasz paradicsom levesek királyát, ami szaprítóval készül. La pomodore. Ez csak azt jelenti, hogy paradicsom. Paradicsom leves. Na most egy komoly pomodorét úgy csinálunk, hogy földobunk egy kis darab hagymát, egy két-három közepes lereszelt sárgarépát, és három-négy szál zellert, amit hosszába ketté vágunk, és utána hajszálvékonyan fölszeletelünk. Ezeket mindet beletesszük egy kis olívaolajba, és elkezdjük párolni. Na most egy komolyabb leveshez, hát pároljuk a szofrítót legalább fél óráig. Na, itt a szofrítónál tehetünk bele egy rengeteg ízetítést, és itt beleteszed a levesbe az ancsóvi. Egy paradicsom leveshez ancsóvi, fölhúzod a szemöldökelet kérdően. Igen, miért ne? Az ancsóvinak nincs különösebben halíze, az ancsóni az unami. Az, amikor belemegy a szofrítóba, és később benne föltűnik a levesbe, ez lesz az, amikor az étkező fölvonja a szemük. Na mi is ez? Ez valami furcsaság, amit nekem tetszik, de nem tudom rátenni a kis ujjamat.
1: Hát figyelj ide,
0: a kis ujját, mert már szétfő.
1: Figyelj ide, az igazság az, hogy...
0: Ancsóvi.
1: Az igazság az, hogy én ancsóvit idáig csak pizzába ettem, de ahogy most mondod, ahogy én el is tudom képzelni, és nagyon finom lehet.
0: Igen, de az ancsómi az ultimátumos unámi íz, hogyha valaki egyszer kérdezi, hogy mi az az unámi, csak töngyed a száját tele ancsóvidat. Nem fogja megköszönni.
1: Figyelj ide! Nagyon finom az! Nagyon finom, én legalábbis nagyon szeretem. Kati utáljon, én szeretem.
0: Elkészíted a szofrítót, és akkor rámegy egy doboz, olyan 70 dekás doboz fölaprított paradicsom, elkevered szépen, és fölnyitsz két másik doboz egész hámozott paradicsot, amit csak a kezeddel összeloppantasz. Ezt mind beleteszed. Itt lehet fűszerezni, olasz, tehát rengeteg paprika. Só ezen a fokon nem kell neked. A sót a legvégén tesszük bele, ha kell. És beindítod alatt a gázt, és hagyod, hogy fölforjad, lealkítod csendesre, és főzött körülbelül 2,5-3 órát. Na, ez lesz a pomodoro soup. És ezzel lehet variálni, csak úgy, mint minden mással. Tehetsz bele fokhagymát, bele a szofrítóba, tehetsz bele oregano, tehetsz bele, és különböző változatai jönnek ki a pomodorének, jöhet Firenzéből, Rómából. Sokszor tesznek bele sajthéjakat, száraz sajthéjakat, ami egy nagyon kellemes, megint unámi ízt ad a levesnek, és tulajdonképpen ezt önmagában tálalod, mert ebből egy nagyon sűrű paradicsomleves lesz.
1: Az igazság az, hogy ez a leves, mármint ez a szósz, mert végsősorban ez olyan sűrű, mint egy szósz. Ez a szósz, ez végsősorban rengeteg mindennek alapjába szolgálhat. Például leveses tésztának, metéltésztának, rizsnek, krumplinak.
0: Ahogy látod, ez egyszerűen ez egy olasz leves, és hirtelen magyar töltött káposzta lett belőle.
1: Hát ez az, így van. Laszikám, fantasztikusan hangzik. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, kívánok gyors földgyógyulást, remélem a következő alkalom, amikor már beszélgetünk, akkor már otthon vagy, addig is Isten áldjon meg, és gyakoroljál, és menjél, és csináljad, mert megéri, mert a következő konyhát már élőbe szeretném hallani.
0: Ez volt a halott beszéd, igaz?
1: Laszikám, lám, lám, lám!

0: Rádió csodálatra kékes!
1: Gustikám, amíg főzöd a pomodorét, legyen a főzőkanál a barátod, és a rántásod sose hogyha a pomodoréban nem kell rántás.
0: Így van, Isten áldjon minden jót!
1: Isten áldjon téged is!
2: Hi, I'm AJ to tell you about Cactus Imaging, a printer like no other, with large format commercial printing of the highest quality for billboards, banners, vehicle wraps, street furniture, retail displays and interior signage, building wraps and hoardings, fabric printing and much more. Yes, 2RRR sponsor, Cactus Imaging, a printer like no other.
3: For further inquiry, go to cactusimaging.com.au. Cactus Imaging, a printer like no other.
4: Celebrate World Environment Day this June by learning easy ways to save water at home and cut your water bills. Register for one of the free Sydney Water Community workshops to be held at Ryde Libraries. You'll discover simple, everyday habits to reduce water use and save money, learn how Sydney Water's WaterFix programs can help you make your home or business more water efficient, find out how the WaterFix residential service makes fixing leaks in your home affordable, explore great deals and free upgrades for water efficient showerheads, taps and toilets. Phone Council on 9952 8222.
5: Have you checked out the 2RRR website?
6: Not lately, my dearest.
5: Well, darn nabbit. Go there now, because it has loads of information, including our program guide, station history, how to become a member, and local news. Visit 2RRR.org.au.
6: All right, sweetheart. Hey, all y'all listening better go there now, too, because when my wife makes a demand, hoo-wee, all hell will break loose if it don't happen quick fast. So visit 2RRR.org.au today so old Bob here stays in her good books.
5: Bob, who on earth you talking to?
6: No one, my dearest. Shh, y'all keep quiet now.
7: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. S nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, s így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További világosítását kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
0: Kedves hallgatom, a 2RRR FM 88,5-es hullámozzát hallgatod, és édesanyákra emlékszünk, édesanyákat ünnepeljük, nagymamákat, leendő anyákat, és mindenki, aki bevállalja azt a csodálatos valamit, amiből aztán ember lesz, és olyan lesz, mint mindenki más. De ezt meg kell ünnepelni, ezt be kell vállalni, gyerekek. Ennél csodálatos dolgot nem tudok csinálni, nem tudok mondani, mint bevállalni.

0: Milyen érdekes volt ez a szám. Milyen érdekes volt. Úgyhogy mindahogy látjátok, édesanyákra emlékszünk. Természetesen ez a budapesti magyarországi édesanyákat ünnepeljük. Jövő héten az ausztrál édesanyákat ünnepeljük. Milyen szerencsések vagyunk mi, hogy két édesanyák napját fogunk majd ünnepelni. És hát akkor ezek után, ezt a szám után egy olyan gondolatot, amit csak is Reményi Tamás tud megfogalmazni. Útravalóra az ő szavait visszük magunkkal.
1: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. A mai útravalónak a fókusza valahogy így hangozhatna. Amikor nem az utat látjuk, hanem azt, aki vezet. Van egy mondat a mai evangéliumban, amely talán sokunknak ismerős, mégis újra meg újra meg kell hallanunk. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Milyen különös, hogy Jézus nem azt mondja, ne legyetek gondjaitok, és nem azt mondja, minden kérdésetekre azonnal választ kaptok, nem is azt mondja, az életetekben nem lesznek bizonytalan útszakaszok, hanem azt mondja, ne nyugtalankodjék a szívetek. Ez egy nagyon emberi mondat, mert a szívünk bizony gyakran nyugtalan. Nyugtalan, amikor nem látjuk előre a következő lépést. Nyugtalan, amikor túl sok a feladat, túl sok a felelősség, vagy éppen túl sok a kérdés, amire nincs válaszunk. Nyugtalan, amikor valakit féltünk, nyugtalan, amikor dönteni kellene, de nincs elég biztosíték. Nyugtalan, amikor szeretnénk jól csinálni az életet, de közben érezzük, hogy sok minden törékeny bennünk, és ebben a helyzetben szólal meg Tamás apostol. Talán nem véletlenül éppen ő. Ki mondja azt, amit sokszor mi is érzünk? Uram, nem tudjuk hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat? Ez a kérdés nem hitetlenség, inkább őszinteség. Tamás apostol nem játszik szerepet. Nem tesz úgy, mintha mindent értene. Nem mondja azt, hogy persze, uram, világos, minden rendben. Hanem kimondja, nem látom az utat. És Jézus erre nem térképet ad, nem menetrendet, nem részletes életstratégiát, hanem önmagát adja válaszul. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez talán az evangélium egyik legmélyebb, de egyben leggyakorlatiasabb mondata is. Mert mi többnyire utakat keresünk, megoldásokat, biztos recepteket, pontos leírásokat, jó döntési technikát, kontrollált helyzeteket. Szeretnénk előre tudni, mi lesz egy kapcsolatból, egy munkából, egy betegségből, egy döntésből, egy családi helyzetből, vagy éppen egy nehéz beszélgetésből. Jézus pedig azt mondja, nem, először az utat kell birtokolnod, elég, ha velem maradsz. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell gondolkodni, tervezni, felelősen dönteni, de azt igen, hogy a keresztény ember életében az út nem pusztán egy terv. Az út kapcsolat. Kapcsolat Krisztussal, aki előttünk jár, aki mellettünk marad, és akkor is tartja az irányt, amikor mi belül elbizonytalanodunk. A hétköznapra lefordítva, ez nagyon egyszerűnek hangzik, és mégis milyen nehéz megélni. Nem kell mindig mindent azonnal átlátnom ahhoz, hogy hűségesen megtegyem a következő jó lépést. Talán ez a most vasárnapi evangélium egyik legfontosabb üzenete. Nem az egész életutat kell ma belátnunk, nem minden kérdésre kell ma választ kapnunk, nem minden félelmünket kell ma legyőznünk, de megtehetjük a következő jó lépést. Meg lehet tenni egy békülékenyebb mondatot, meg lehet tenni egy telefonhívást, amit régóta halogatunk, Meg lehet tenni egy csendes imát valakiért, akire talán éppen haragszunk. Meg lehet tenni egy kis rendrakást, nem csak az asztalon, hanem a szívünkben is. És meg lehet tenni azt, hogy nem a szorongásból válaszoljunk, hanem egy pillanatra megállunk, és megkérdezzük, Uram, mi lenne most a szeretet útja? Mert Jézus nem mindig a legkényelmesebb utat ajánlja, de mindig az élet felé vezet az út. Ne nyugtalankodjék a szívetek, ez nem egy olcsó, egyszerű mondat Jézusnál. Nem annyi csak, hogy ne aggódj, mert lesz valahogy. Inkább meghívás. Jézus azt mondja, ne a félelmeid vezessenek, hanem engedd, hogy én vezesselek. És talán itt van a legmélyebb tanulság. A keresztény remény nem azt jelenti, hogy mindig tudom, mi következik, hanem azt, hogy mindig tudom, kivel kell tovább mennem. A mai világban sokan keresik az utat. Keressük az utat a családban, a munkában, az egyházban, a közéletben, a politikában, a saját belső küzdelmeinkben. De közben könnyen elfelejtjük, az út nem csupán kint van előttünk. Az út akkor kezdődik, amikor belül engedjük, hogy Jézus formálja a látásunkat, a szavainkat és a döntéseinket. Ezért ezen a vasárnapon, a mai napon talán elég egy egyszerű, nagyon hétköznapi imádsággal elindulni. Uram, nem mindig látom az utat, de szeretnék ma nem a félelmeim útján járni. Mutasd meg a következő lépést, és segíts, hogy ahol ma járok, ott egy kicsit több béke, több igazság, és több élet legyen én miattam is. Mert aki Krisztussal jár, nem feltétlenül tud mindent előre, de nem egyedül jár az úton. És néha ennyi is elég, hogy ne legyen nyugtalan a szívünk, hanem megtalálja a békéjét. Kívánom, hogy ezen a héten mindannyian megtaláljuk Krisztussal együtt járva a békét az életünkben.
0: Kedves akartam a Turcsipal RFM 88,5-es hullámozhat hallgatott, és Reményik Tamás szavait visszük magunkkal, és akkor most hadd játsszak be itt valamit, ami tulajdonképpen Andrásnak volt a kívánsága, és ködbe fölkezdem a fülemet. Lényeg az, hogy Andrásnak volt a kívánsága, hogy Pont Zsuzsától a nagymami számot játsszuk be. Úgyhogy Andrásom, nagy szeretettel, ez neked Pont Zsuzsától. 1962, ki mit tud, nagymami.

0: remélem, hogy énekeltek velem együtt. Hű, de hogy emlékszem még erre a dolgokra, bevallom őszintén, néztük a Ki mit tudott a televízióban, és hát akkor a televízióban egy csodálatos dolog volt. Én a szomszédban néztem, mert nekünk nem volt akkor még televíziónk, és zümbögéstől zümbögésig, ami belefért. Szóval, Gergely Ágnes és Kon Zsuzsa, Ki mit tud, 1962, drága nagymami. És kis Ágnes, aki hát végső soron hű velünk van valósan 7 vagy 8 éve, inkább 7 éve elment, és egy nagyon érdekes embertel beszélgetett, Keresztúri Albert Zsolttal, aki egy zeneszerző, és 500 éve volt a Mohácsi Vész, és ez alkalommal írt egy zenedarabot, de ha inkább mondja az Ágia, sokkal jobban csináljuk, de én.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. A magyar kultúráról szóló sorozatunkat most azzal az aktualitással folytatjuk, hogy idén van a Mohácsi Vész 500. évfordulója. Most ugye a Mohácsi Vész az valami nagyon rossz a történelmünkben, rossz emlékezete van, ám de mégis van, aki ezt valamilyen módon pozitívra próbálja kerekíteni. Gondolná-e az ember, hogy zenemű születik ez alkalomból? Hát, aki nem gondolta, az mostantól gondolja, mert itt ül velem szemben Keresztúri Albert Zsolt, zeneszerző, aki a Penta Essencia című zeneművet írta, és hát ez kötődik Mohácshoz. Akkor az első kérdésem, hogy hogy kötődik Mohácshoz, meg egyáltalán hogy jött az ötlet, hogy Mohács kapcsán írjál valamit?
2: Hát köszönöm szépen a meghívást. Igen, ez talán a legfontosabb kérdés, amit a mű kapcsán tisztázni kell, hiszen tényleg a Mohácsot az ember meghallja, és ugye itt az önostorzás és a veszteség azok, amik az embernek az eszébe jutnak. Azonban 7 évvel ezelőtt, amikor én ezt a művet elkezdtem írni, és már akkor a Mohács 500 közelgő emlékév lebegett a szemeim előtt, akkor nekem valahogy inkább azok a szellem és lelki tartalékoknak a kérdése volt a fejemben, amik minket magyarokat alkalmassá képessé tesznek arra, hogy ilyen kataklizmákat, mint a Mohács, vagy még egy párat sajnos ugye a történelemben lehetne említeni, tehát ezekben megmaradjunk és megújulni tudjunk, és ebben a gondolatban több dolog is összeért egyszerre. Hanvas Béla Ötgéniusz című esszéje, illetve a magyar népzene nagyon hangsúlyos szerepet játszik.
1: De akkor bontsuk is ki pont, amiket mondtál. Tehát ugye Penta Essencia a zeneműnek a címe. Hanvas Béla, hogy kötődik hozzá? Akkor kezdjük az irodalmi oldallal.
2: Igen, ugye Penta Essencia, ez tulajdonképpen egy ilyen szó, hát játék. Ugye quintessencia, az azt jelenti, hogy a lényeg, ugye a lényeg megfogása, és itt az ötösség, ugye a quintessencia, az ötödik, ami az első négynek az egysége, de a magyaroknak az ötös szám az egy nagyon fontos szám. Ugye a pentatón hangsort mindenki ismeri, ezt tulajdonképpen mi keletről hoztuk magunkkal, és ilyen szempontból unikális a európai zenében, ami ugye a 7-fokúságon alapul, de mi ezzel az 5-fokúsággal egy nagyon érdekes szint hoztunk az európai zenébe, ami ugye hát természetesen a népdalokban, de hát nagy zeneszerzőink műveiben is, ugye hát most itt főleg Bartók Bélára gondolok, megmutatkozik, hogy milyen univerzális üzenetet tud közvetíteni a magyarságnak ez a fajta keletnek és a nyugatnak a egybefoglalása. Viszont Hanvas Béla ennél tovább megy, mert ő is ugye az ötös számmal fogalmazza meg a magyarság lényegét, vagyis hogy magyarnak lenni annyit jelent, mint az öt géniusz világában egyensúlyt teremteni. És ezzel lényegében azt mondja, hogy a Kárpát-medence, ugye a hely szelleme a Kárpát-medencében, egy olyan erőtér, amilyen 5 principium által meghatározott, és ebben az erőtérben kell a magyaroknak az egyén és a társadalom szintjén is megtalálni a harmóniát és az egyensúlyt ahhoz, hogy ilyen kiteljesedett, magyarságukban kiteljesedett életet éljenek.
1: Mi ez az öt géniusz?
2: Ezeket a legjobban az égtájakkal, vagyis hogy a tájakkal lehet megfogni.
1: Hát abból 4 ott az ember, igen, kitalál, ezért, de mi az ötödik?
2: Ezért tettem hozzá a tájakat, mert itt ugye a 4 égtájon kívül, ami a dél, nyugat, észak és kelet, itt az erdély az ötödik géniusz, és ezek szimbolizálnak dolgokat. Tehát például a legegyszerűbb arra gondolunk, hogy nyugat ugye a civilizációt, a kultivált polgárosodást, a letelepedést hordozza, keletről pedig jön az öntörvényű szabadság, az abolázhatatlanság, a tűz, a virtus, Észak az árkózottság, komolyság, természetközeliség jelképe, ezzel szemben áll a dél, ami pedig egy oldott derűt, az áradó életörömöt jelenti. Ezt egyébként ugye az ember akár a településekben is megtapasztalhatja ezeknek a jelenlétét, hogy milyen összetett egyébként a magyar mikroklíma. Uh-huh. És hát ugye itt van Erdély, de hát az Erdélyről nem kell nagyon sokat mondani, hogy az ember ellátogat Erdélybe, vagy egy székely emberrel beszél, akkor megcsapja, hogy itt egy egészen különleges hangulatról van szó. Itt egy szakralitás egy nagyon fontos szerepet játszik, és hát ugye Hamvas Béla utal rá, hogy őt a bizánci kultúrkörhöz kapcsolja. Tehát, hogy így ez az öt együtt alkotja, ami azt a fajta atmoszférát, vagy aurát, amiben mi élünk. És hát ez engem nagyon magával ragadott ez a gondolat. Én úgy érdekes volt, hogy valahogy rögtön értettem. Tulajdonképpen el se kellett olvasnom az eszét. Már értettem, hogy mire gondolt Hamvas Béla, és tényleg egy nagyon mély ihletést éreztem akkor, amikor egyébként az autentikus népzenével találkoztam, és hirtelen összeállt egy pillanat alatt tényleg a gondolat a fejemben, hogy olyan zeneművet írjak, amiben ezek a népzenék azokról a területekről vannak begyűjtve, amik a géniuszokhoz kapcsolódnak. Ez egy teljes zenemű legyen, egy nagy öttételes zenemű, fejezze ki az öt géniusznak a világát, és ez készüljön el a Mohács 500 emlékévre. Ez 2000, ha jól számolok, ugye 18-19-ben tulajdonképpen egy pillanat alatt ment végbe, és akkor azóta dolgozom a zeneműnek a megírásán, és hát most fejeztem be a munkát, mert akkor már annyit azért elmondok a munkával kapcsolatban, hogy ennek a zeneműnek két változata is van. Az egyik egy kamara zenekari felállás, ami ugye kisebb, jobban mozgósítható, mobilisabb műsor. De ami a, hogy mondjam, nagyszabásúbb kiterjedés, ez egy szimfonikus hangszerelés kórussal, és ennek a bemutatására pedig a Zeneakadémián kerül majd sor idén ősszel. A Záborszky Kálmán Kossuth Díjas karmester támogatásának jóvoltából Szent István filharmonikusok és kórus interpretációjában.
1: Akkor térjünk egy kicsit rá a filozófiájára, vagy vissza, mert hogy erről már volt szó. Tehát van ez az öt principium. És akkor ez hogy vezet oda, hogy mi túlélünk mindent, és itt van Mohács 500, és itt vagyunk, és megyünk tovább, és mégis valahogy a talpunkon állunk, mert aztán még volt Trianon, ugye, az is 100-valahány éve volt most már. Szóval, hogy tudjuk ezt megcsinálni? Hogy tud ezt a műben érzékeltetni? Aki oda megy, az mit érez ebből? Hogy jön el?
2: Én a legszebb kritikát, vagy ha pozitív kritikát egy idős hölgytől kaptam, egyébként egy orvos hölgy, aki eljött még egy korábbi előadásra, és azt mondta, hogy most végre éreztem, hogy magyar vagyok. Tehát én azt szeretem...
1: Olyan rezgése van a zenének, hogy az ember azt mondja, hogy na, ezek vagyunk mi.
2: Én annak örülnék, hogyha ebből a műből mindenki azt érezné, hogy milyen nagyszerű dolog magyarnak lenni, és milyen teljes dolog. És hát az a kérdés, hogy a Mohács 500-hoz hogy kapcsolódik, tehát, hogy én remélem, hogy ez a mű, ennek sikerül bemutatni a zene nyelvén azt a teljességet, azt a teljes spektrumot, amit ez az öt géniusz takar. Tehát egészen Erdélytől észak, dél, kelet, nyugat, hogy valahogy egy olyan benyomást adni rá, hogy tényleg, hogy a magyarság az egy ilyen összetett egységet alkot. Tehát egy ilyen, a sokszínűt azért nem használom, mert elcsépelt egy kicsit ez a fogalom, de úgy mondanám, hogy sokrétű egység. Mert ugye ez is mindig ilyen zavar övezi, hogy most mi a magyar, meg hogy nincs is olyan, mert akkor ilyen, meg olyan. Hát az a lényeg, hogy ismerjük fel azt, hogy valami integrálja ezt a sokféleségünket. Uh-huh. Tehát, hogy én ezt az élményt szeretném elmondani. Nyilván...
1: Valami magja van ennek, ugye? Hó, ami hát azért egy ilyen...
2: Magja, magyar, igen. Ugye a szóban is benne magyar.
1: Igen, a magyar, igen.
2: De hogy a...
1: Tehát ugye... kicsit, mint a gravitáció, ugye, hogy oda vonza, aztán nyilván vannak, akik távolabb vannak. Pontosan. Ettől, de azért mégis a igen. Közelebb húz, tehát a légkör a föld körül, vagy valami ilyesmi, nem?
2: Pontosan, ugye nyilván ki a saját, mondjuk egy erdélyhez, nyilván az erdélyi génius sokkal közelebb áll, de valahogy minden, úgy, ez olyan, mint a...
1: Na, de az erdély is a magyarnak, igen, a része, tehát az ugyanaz.
2: A csebben a tenger. Igen. Tehát ugyanúgy az erdélynek is tudnia kell, hogy ő egy géniuszt akar, és azért inspirálhatja a többi, igen, géniusz is, de azért nyilván most itt általában pozitívot hangsúlyozom, mert igyekszem a Mohácsot ellensúlyozni, de ez az öt géniusz végig is az integráció nehézségeinek a kérdésére is választ ad, hiszen hogyha nem sikerül egyesíteni az erőket, már pedig azért azt gondolom, hogy filozófiai szempontból, amikor ilyen tragédiák érnek, akkor sajnos azt kell mondani, hogy hát Mohácsnál is három része szakadt az ország, tehát akkor széttépik az erők. Ugye hát ez egy klasszikus fizikai, vagy nem is tudom, hogy milyen jelenség, ugye, hogy vagy ugye tudom az erő teret úgy alakítani, hogy egy ilyen összetartó erő legyen, de hogyha nem, akkor meg a külső erők tépnek szét. Tehát ez mind a két irányra ugye választad. Nyilván én itt most azt szeretném erősíteni, hogy az integráció hogy működik. Most persze, ugye aktuális akár világ, akár hazai légkört nézzük, én azt gondolom, hogy most aztán mindennél fontosabb lesz az, hogy valahogy tudjunk mibe kapaszkodni, milyen értékekbe, és hogy ezt az integrációt, ezt tudjuk erősíteni a következő időszakban. Tehát erre minden nagyobb szükség van, nyilván nem véletlen az egybeesés ugye a Mohács 500-zal, de mindenkit óva intenék a dramatizálástól, mert ezek örök érvényű értékek, ezek mindig ott vannak, és ezek nem az aktuális események függvényei, hanem ezek a lelkünkbe vannak írva.
1: És nem szeretnél véletlenül Nándorfehérvár 570-et is írni?
2: Ilyen is van most, igen.
1: Hát 1456.
2: Hát és ugye Rákóczi 350, és 56, 56, 70?
1: Igen.
2: Hát nagyon elképesztően érdekes, hogy ennyi emlékébe, ez valami egészen nyűgöző. Dolgoznak már ezen, ugye Erdő Zoltánék a 350-re tárogató versenyt hirdettek, úgyhogy mennek ezek az erők. Hát most így kell, ezen kell dolgozni, hogy...
1: Na, írj egy Nándorfehérvár 570-et.
2: Hát azért ez a 7 év, ez most kemény munka volt, meg hát most még ezt meg kell valósítani. Egyébként az a nagyon jó, hogy ezzel a művel ugye nem csak a színpadon járjuk be a Kárpát-medencét.
1: Na, erre is rá akartam kérdezni, hogy hol játszátok?
2: Hát ez a fantasztikus dolog történt, hogy minden várakozásunkat fölülmúlták a lehetőségek, a meghívások és a támogatás, ezért lényegében Révkomátromtól Szabadkáig, Mohácson át bejárhatjuk ezzel a kamara zenekarral az országot, majd egy tucat koncertünk lesz egyébként Kárpát-medence szerte, de tényleg egyébként még Zágrába is elmegyünk, Lendvára.
1: Úgyhogy diaszporába elviszitek?
2: Hát meghívnak minket, akkor nagyon szívesen elmegyünk, mert ugye ez a 9 fő lényegében ez
1: a kamara. Aki hallja, adja át.
2: Igen, ez a kamara, ez abszolút alkalmas az utazásra. Hát ugye egy zongorával rendelkező színpad kell, amin elférnek az előadók, és ez egy egész estés műsor, tehát ez egy 2x3/4 órás komoly, szép műsor. Úgyhogy bejárjuk a Kárpát-medencét, és az évet pedig azzal koronázzuk meg, hogy ugye a Zeneakadémián már említettem azt a bemutatót, ez november 15-én lesz, viszont december 7-én Miskolcon, a Művészetek Házában, és december 12-én Pécsett, a Kodály Központban, fantasztikus hangversenytermekben tudjuk a szimfonikust is bemutatni, tehát hogyha így nézem, akkor Budapest, ugye a közepén van a országnak, észak-kelet Miskolc, délnyugat Pécs, már majdnem megvan ugye az öt géniusz, de hál' Istennek, ugye erről még részleteket nem mondhatok, de Erdélyben is van egy meghívásunk, és hát ez lenne a külön még a slusz poén, hogyha még ugye ott is, oda is el tudnánk vinni a...
1: Kassára esetleg nem mentek?
2: Mi mindenhova megyünk, csak ugye azért itt azért a, hogy mondjam, fontos, hogy legyenek a feltételek, meg fogadókészség, úgyhogy meg hát, hogy bírjuk. Mert így is két előadói gárda egyébként, azért azt elmondanám, hogy két nagyszerű kamarazenekar, az Anima Muzicé, illetve az Iranova kamarazenekarok működnek közre, két nagyszerű zongoristánk, a Dobozi Ágoston és Király Ádám, Gubinec Ákos népénekes, Albert Anna Leona és Bauer Krisztina, a két leány népénekes, és hát a narrátoraink is színművészek, ugye Bánföldi Szilárd, illetve Tóth János Gergely, tehát ők működnek közre, úgyhogy két gárdával csináljuk, hogy legyen elég kapacitás a koncertekre.
1: Az ősbemutató, mert az idén volt ugye az ősbemutató, az hol volt, mikor volt?
2: Na most ugye az ősbemutató az kétféle van, mert ugye a kamarának volt egy ősbemutatója, Révkomáromban volt ennek az ősbemutatója februárban, és hát a november 15-én lesz a szimfonikus ősbemutató, de amit ugye ahol ezt lehet legjobban követni, az a pentaessencia.hu, illetve a Facebook oldalunk, tehát ott minden koncert fent van, úgyhogy lehet követni az alkalmakat, és jönni. Mondjuk a diaszpórából lehet, hogy nem olyan egyszerű, de...
1: De aki esetleg itthon van ilyenkor, az nyugodtan menjen el valamelyik koncertre.
2: Igen, meg hát a diaszpórának én a YouTube csatornámat reklámoznám, ami az én nevemet, ha beírják, ugye, akkor ki fogja dobni a YouTube, és ott nagyon sok fel.
1: Keresztúri Albert Zsolt.
2: Igen, igen, igen. Rövid Y-nal, és kötőjellel. De ki fogja ezt dobni, és ott azért sok felvétel elérhető. Lehet kapni egy ízelítőt a műből. Ugye a kortárs zene az megint egy olyan bélyeg, ami nem jó élményekkel kecsegteti a hallgatót, de megnyugtatok mindenkit, hogy egy dallamos, ez egy szívhez szóló, szívből jövő és szívhez szóló mű, tehát ez abszolút a befogadható és feltöltő, szerintem felemelő zene kategóriája.
1: Hát az a hölgy, akit említettél, azt mondta, hogy úgy távozott, hogy most ő úgy érezte, hogy magyar, akkor reméljük, hogy ez mindenkinek közös élménye lesz.
2: Igen, én bízom benne, és én is remélem.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Én is köszönöm.
3: Where else do you get great dining with everyday specials? At the Northride RSL, that's where. With the Riverviews Bar and Dining, the Marble Bar and Cafe, the Green Bar, the Downstairs Bar, and the House of Tong. And not forgetting the free live entertainment every Friday and Saturday nights. Plus, you can catch top starring acts in the auditorium. It's the Northride RSL, where members enjoy regular specials, giveaways, and win great prizes. Station sponsor, the Northride RSL on Pittwater Road. More than a club, it's your community.
4: The Salvation Army's most worthy Red Shield appeal will be taking place this year between Friday the 1st of May and Monday the 30th of June. For more information for the Salvation Army Red Shield appeal, email riot@salvationarmy.org.au.
5: Two Triple R is your local sound to the world. If you have a business you would like to promote on air, we have tailored promotional packages to suit your budget, so get in touch today by visiting our website, 2RRR.org.au.
6: Felhívás a közösséghez. Bendigo Northride Community Bank, közösség által létrehozott bank a közösségért. A fiók megnyitása 2005 óta több mint 350 ezer dollárt adott a helyi közösségeknek pénzsegély és védnökség formájában. Amikor a Bendigo Northride Community Banknál helyezed el pénzed, nem csak úgy érzed, hogy ide tartozol, azt is tudod, hogy a saját közösségedet támogatod. Hív Pettet és munkatársait a Bendigo Northride Community Banknál a 98 78 55 59-es telefonszámon. Bendigo Northride Community Bank értékes támogatója TRRR FM 88.5 rádiónak. TRRR a helyi közösség hangja.
7: Kedves akadom, a TRRR FM 88,5-es hullámaszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen élőben, Glitzville-ből, ez az. Szemén most már mindenki tudja, hogy hol van Glitzville. Keresétek meg egyébként a Google Netten. Egy csodálatos helyen van, amikor annak előtte mi ezt megtaláltuk, teljesen véletlenül. Mint ahogy MSI-ig elkerültek Ausztráliába, nem véletlenül, de hogy Adelaide-ba, az viszont már véletlen volt, és lényeg ebből csak az, hogy mi pontosan ugyanilyen véletlenül kerültünk Sydney-be, mert mi is Melbourne-be, nem mi akartunk oda menni, a repülőgép ment volna, de mi azt éppen lekéstük, sőt, nem csak, hogy lekéstük, hanem telebukkolták, úgyhogy a következő gép viszont már Sydney-be ment, nem mondom, arra fölülünk, úgyhogy valahogy így jöttünk. Húha, 50, lassan, 55, 56, valahogy így. Nagyon régen maradjunk abban. Lényeg az, hogy a telefonszám a stúdióban 98 16 27 77-es, és folytatta tovább a műsorunkat, egy nagyon érdekes témával fogunk foglalkozni, és mielőtt még ezt a témát azért behoznám, azért az édesanyja szerepét és a család szerepét és mindezt, amit végső soron ma ünneplünk és jövő héten fogunk ünnepli, azért ez nagyon meghatározza az, hogy milyen édesanyád van, és tulajdonképpen ők mit csinálnak te neked. És tegnap este, mint ahogy mondtam,
0: elmentünk a Karitász vacsorára, és ott adtak kezembe egy verset, Kun Magdolna a Pillangó című vers, amit most hagy olvassa, hagy osszak meg veletek, mert megosztottam velük ott, de nagyon tetszett, és el is tettem, mondom, akkor holnap ezt az adásba behozom. Tehát akkor kezdjünk egy kis zenével, mert természetesen zene nélkül nem élet az élet, ez az.

0: Megragadja a kezed.
1: Kund Magdolna, Pillangó. Minden pillangóban anyám lelkét látom, mely könyvharmatot ejt minden szál virágon, mert hiába keresi azt a hervadó egyet, amiből a szíve a boldogsággal telt meg. Szállj csak lepke, szállj minden szál virágra, hadd higgyem, hogy anyám lelkét élet koronázza, hadd higgyem, hogy halála csak egy fényes álom, mely túltündökli minden, minden valóságot.

0: És ezek után egy nagyon érdekes témával fogunk foglalkozni. Mentális betegségek, amik nem annyira önmaguktól érthetődőek. Ugyan anorexia az nagyon csúnya tud lenni, és főleg halálos. És korunk egyik betegsége. Nagyon kedves barátommal, Edith csatlós Edittel beszélgettem erről, hiszen lánya kapott egy ilyen betegséget. Pozitívabb a dologban az, hogy kikupálódott belőle, kijött belőle, életbe van, és majd a következő adásban azért elmondjuk ennek a csodálatos eredményét. Edith, te jössz. Andréné, csatlós Edith, szeretettel köszöntelek téged, és tulajdonképpen már régen megfogalmazódott bennem ez a kérdés, hogy vannak olyan betegségek, amivel mi tudjuk, hogy létezik, és alapvetően rettentő keveset foglalkozunk vele. Ilyenek a mentális betegségek, és ennek az egyik formája az anorexia, a túlságosan lefogyás, ezt most magyarul hirtelen nem tudnám megmondani, milyenek a neve, te biztos fogod tudni, de lényeg ebből az, hogy férfi-nő, teljesen mindegy, de inkább nőknél van, ha jól tudom, egyszerűen lefogynak olyannyira, hogy belehalnak. Na most, ez csak azért érdekes, mert a te családodban a lányodnak volt, és most azt hangsúlyozzuk, hogy ez nagyon pozitívan végződött, majd erről is beszélgetünk, de lányodnak volt jó pár éven keresztül, és ezt majd te meséled el, hogy megy, anorexiája. Tulajdonképpen, hogy kezdődött ez? Mi volt azok a lelki okok, ami miatt, mert aztán kiderült, hogy azok voltak, a lányod elkezdett fogyni?
1: Hát szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat. Köszönöm, hogy egy kicsit beszélhetek erről. Ám bátor, tényleg már hála Istennek én ezt a múltnak vehetem föl, de hát a múltamnak egy nagyon fájdalmas és nehéz szelete volt. Hogy hol kezdődött pontosan, na ez nagyon-nagyon nehéz, mert az ember már csak utólag tud visszagondolni arra, hogy ez mégis mikor kezdődhetett. Az én lányom esetében a 18 éves kor körüli időszak volt, amikor ő még éppen ugye a középiskola befejezésének az időszaka volt. Tudjuk ugye, hogy ebben a korszakban van azért a fiatal felnőtteknek egy olyan időszaka, amikor azt mondjuk, hogy egy kicsit emósak, magukra zárják az ajtót, egy kicsit lázadóak. Igazából ezt nagyon-nagyon nehéz felismerni, meg nagyon-nagyon nehéz kezelni. Nekünk akkor ott elindult igazából egy olyan betegséggel, amiből az ember nem gondol arra, hogy ez egy valami nagyon nagy, mélyebb dolog, és mi azt gondoltuk, hogy akkor, amikor ő tovább indult az egyetemi útján, akkor ez csak egy olyan múló betegség volt, mint mit tudom én, egy vírusos hasmenés vagy valami, de igazából aztán a későbbiekben csúcsosodott ki ez a dolog, szóval a pontos kezdetét ezt nagyon-nagyon nehéz kibogozni. Ő, amikor már az egyetemen tanult Sydney-ben, akkor lehetett látni azt, hogy olyan szintű, bár nagyon tehetséges volt, de olyan szintű megfelelési akarása volt, ami ebben a betegségben, hát hogy mondjam, nagyon hozzásegítette ahhoz, hogy ő erre az útra lépett. Itt a betegségnek azért tényleg nagyon sokféle oldala van, mert ahogyan mondtad is, hogy vannak azok a lesoványodásra hajlamos betegek, akik úgy nevezünk, hogy anorexiások, akik nem esznek rendesen. Azon belül is vannak azok, akik hibás testkép öntudattal rendelkeznek, illetve vannak azok, akik úgymond fájdalmat akarnak érezni, talán azért, mert ezzel tudják valahogy kompenzálni azt, amit éreznek legbelül. A másik oldala ennek a soványodás betegségnek ugye azok a bulimiásak, akik meghánytatják magukat, és ezáltal érik el, és azok általában szintén nagyrészt hibás testkép öntudattal rendelkeznek, de ezek annyira nagyon szakmai dolgok, én ebbe azért nem megyek bele, mert én csak egy szülő vagyok, aki végig néztem azt, hogy a gyerekem hogyan jutott ebbe az állapotba.
0: Mikor vettétek észre, hogy itt valami kemény probléma van, és hol láttátok meg ezt először, és akkor tulajdonképpen mit csináltatok, mit tudtatok csinálni?
1: Hát ez azért nagyon nehéz, amikor az ember ott van a gyerekével minden nap, akkor nehéz látni a jeleket, hogy na most innentől kezdve. Szóval ez egy nagyon apró lépésekkel kezdődő dolog, amire az ember nem lát, nem figyel, vagy csak úgy elhesegeti a rossz gondolatokat, hogy ez nem az. Onnantól kezdve, hogy ő elindult és kikerült a családi körből, elindította az ő egyetemi mindennapjait, távol élt tőlünk, mert ugye mi akkor Melbourne-ben, ő Sydney-ben volt. Nagyon, tehát mikor az ember huzamos ideig nem látja a gyerekét, akkor veszed észre azt, hogy húha, itt valami nagy változás van. Igazából nekünk akkor gyulladt föl a vészlámpa, amikor már nagy baj volt. Nyilván ebből a távolságból mi nem is tudtuk őt minden nap látni. Ha láttuk is, akkor ugye videóhíváson keresztül, de csak nagyon rövid időre, szóval teljesen kikerült a mi látókörünkből, és hát amikor már az iskola szólt, hogy nagy baj van, mert részesen alacsony a súlya, tulajdonképpen akkor tudatosult bennünk az, hogy hát ez most már nem egy egyszerű dolog, hanem itt nagyon nagy baj van.
0: Nézd, ennek az interjúnak nem az a lényege, hogy megoldjuk ezt a problémát, talán inkább csak felhívjuk a figyelmet arra, hogy elsősorban ez létezik. Másodszorban milyen támogatási szisztéma van mind erre, hiszen te több éven keresztül, és mondjuk maradjuk azt, hogy körülbelül emlékezetem nem csal, legalább 4-5 évig küszködtetek ebből a problémával, és ez alatt az idő alatt te poklát megjártad, mint szülő, hogy hogyan tudok a gyereken segíteni. Mik azok a tanácsadások, pszichológiai, ilyen-olyan kezelések, amit elmegy, és a gyerek érdemben kap valami támogatást. Tulajdonképpen ezen a téren, most nagyon kérem, hogy őszintén mondjad el, hogy tulajdonképpen mi volt a te észrevételed?
1: Hát ugye szülőként az ember az ilyen esetben mit csinál, gyorsan viszi a gyerekét az orvoshoz. Nyilván azzal én is tisztában voltam, hogy ez alapvetőleg egy pszichológiai probléma, de hát itt próbáltunk olyan orvosokhoz kerülni, akik konkrétan az anorexiásokkal foglalkoznak, nagyon drága professzoroktól kezdve, dietetikusokig minden. Itt alapvetőleg, ami nagyon-nagyon fontos, és ezt a mi útunkon keresztül én megtanultam, hogy itt alapvetőleg bizalomra kell építeni a gyógyulást. Az, hogy ő maga kiben bízik, mert akárhova elvittem igazából, olyan tanácsokat nem igazán kaptunk, hogy én szülő mit kell tegyek, mi a rossz, mi a jó, mire kell odafigyeljek. Persze mindenhol ugye azt a megállapítást kaptuk, hogy hát túlságosan alacsony a súlya, el kell menni kórházba, ami egy ilyen betegnek maga a mumus, Tehát hála Istennek mi ideje korán gyorsan felismertük azt, hogy lehet itt nagyon-nagyon neves professzor valaki, nagyon nagy nevű dietetikus, ha maga a beteg nem bízik meg benne, akkor ez egy járhatatlan út. Létezik itt Ausztráliában a Butterfly Foundation, és vannak olyan klinikák, ahol kifejezetten ilyen anorexiás betegekkel foglalkoznak, de ott meg volt szabva, hogy mi az a minimum testtömegindex, ami alatt nem vesznek be ilyen beteg embereket. És akkor ott álltam tanástalanul, hogy hát akkor én mégis hogy kapok segítséget, hogy tudom föltornázni egyáltalán a gyerekemet erre a szintre, hogy ő bekerülhessen.
0: Tulajdonképpen azt mondod, hogy a gyereket túlságosan vékony volt. Tehát mondjuk, hogy a gyerek körülbelül 167-170 magas, és mit tudom én, 33 kiló.
1: Hát körülbelül, igen. Na most ugye ott volt, ott, tehát nagyon nagy megdöbbenéssel álltunk azelőtt, hogy hát akkor, ha vannak ilyen klinikák és szervezetek, akik erre épültek, hogy ezt megakadályozzák, vagy segítsenek, akkor mégis hogy lehet oda bekerülni, ha már felépíti az ember a gyerekét arra a szintre, hogy oda be lehet kerülni, akkor mi végre a segítség? Mert akkor köszönöm szépen, én már megoldottam a problémát. Most nekünk egyébként nagyon nagy szerencsénk volt, vagy hát nem is tudom, szóval ott ugye a családi kupasztanács összeült, hogy mégis akkor mit csináljunk. Természetesen az első és a legfontosabb, hogy ebben az esetben a családi összefogás és a családnak a segítsége az, amit ebben az esetben egy ilyen ember megkaphat. És a mi útunk az tulajdonképpen így indult el. Természetesen orvosi segítség nélkül ezt nem lehetett volna megvalósítani, de a mi útunk ezek után a mi egyszerű házi orvosunkhoz vezetett, aki szintén felismerte azt a tény, hogyha egy ilyen embert berakunk a kórházba, azt tudni kell, hogy azok az anorexiás betegek, akik bekerülnek a kórházba, az egy kényszeretetés alá teszik, amitől nyilván mindenki retteg. Ő ezt felismerte, hogyha őt beutalná a kórházba, akkor egy olyan mély depressziós állapotba kerülne az amúgy is depressziótól szenvedő egyén, hogy ezzel talán a halálos ítéletét is megírhatná. Úgyhogy ő egy hatalmas bizalmat adott a lányomnak azzal, hogy akkor ő szeretne a gyógyulás útjára lépni, és ebbe ő asszisztál, és ebbe ő kompromisszumokat köt, és talán akkor elkezdjük betartani a fontos dolgokat. És a másik még az, hogy találtunk olyan dietetikus, akiben az én lányom megbízott. Tehát itt a bizalom az alapja mindennek.
0: Hány évig tartott a dolog tulajdonképpen, és mi volt az indítéka annak, hogy na most jó útra léptünk? Hol volt az a pont, mert természetesen mielőtt még ezt az interjút mi megcsináltuk, nagyon sokat beszéltünk, és egyébként is személy szerint megéltem a lányoddal jó pár időt, jó pár beszélgetést, úgyhogy én tökéletesen tudom, hogy mi folyt, de a hallgató viszont nem. Tehát hol volt az a pont, amikor azt mondtad, na most itt elindultunk valamerre?
1: Hát összesen jó 4,5 év volt, mire azt mondhatom, hogy kikeveredtünk belőle. Az első 2 év volt a legnehezebb. Tulajdonképpen nekünk meg kellett tanulni minden olyan dolgot, hogy mi az a dolog, azok az egyszerű, reflexzerű dolgok, amit egy ember észre se vesz magán, hogy elmegyek és sétálok, ezt egy anorexiás nem teheti meg. Nem csak az, hogy enni kell, de amit eszünk, az milyen olyan dolgokat eszünk, amivel ő ugye plusz kalóriákat tud fölvenni. Ez az elején ez volt a legnehezebb, mert nyilván mindenki hozzá van szokva egy bizonyos étrendhez, amit általában eszik. Nyilván ezek az ételek az ő számára nem voltak megfelelőek, tehát nekünk föl kellett építeni azt a mindennapi étkezési struktúrát, amiben ő jól érzi magát. Én azt mondtam neki, hogy a család minden olyan dolgot megeszik, amit ő szeretne, de és ezt ők elkészítheti, de akkor az olyan legyen, amivel kalóriát tud magába vinni. És akkor tulajdonképpen ő rátalált egy olyan receptes könyv sorozatra, amiben tetszettek neki az ott lévő ételek, a nyilván elolvasott mindent, és ami nagyon-nagyon fontos volt az ő számára az, hogy ő készíthette el, ezáltal nyilván saját magában megbízott, hogy nincsen benne olyan dolog, amit ő nem szeret.

0: pozitívumba végződésem, és akármilyenben, mert majd ezt későbbiek folyamán elmondjuk. A Renáta az egy hihetetlen tehetséges grafikus, és szenzációsan rajzol, több kiállításunk is volt együtt, és úgyhogy én nagyon-nagyon boldog voltam, amikor ezt meg tudtuk csinálni, és rettenetesen drukkoltunk neki, hogy ezt át tudja, meg tudja oldani ezt a problémát, és megint csak azt tudom mondani, hogy ez csak is egy édesanyja képes erre, hogy 4,5 évet, 5 évet így, ilyen módon megélni, és átsegíteni a gyerekedet azon a problémán, ami volt. Úgyhogy így utólag is, húha, ez egy hatalmas dolog. De minden esetben jövő héten folytatjuk és befejezzük, és mondom, a pozitívum az egésznek csak az, hogy nagyon-nagyon-nagyon szépen végződött. Folytatta tovább a műsorunkat, keresünk egy kis pénzt.
1: Where's a great place to socialize or hold a function?
2: The Bizzo Club Eastwood, with its ultra-friendly and personal atmosphere.
1: Get your friends together and enjoy exciting cocktails, cool wine and champers, fantastic spirit mixes, or a great choice of cold draft and craft beer with appetizing bar snacks.
2: You can watch live sports on the big screen and place a bet on the TAB.
1: 2RRR sponsor, The Bizzo Club Eastwood. A great place to meet.
2: The Bizzo Club Eastwood on Hillview Road, close by West Parade.
3: Are you ready? Ready to take the challenge and become a superhero? It's the Rotary Clubs of North Ryde, Ryde and Macquarie Park's E-Fun Run for Youth Mental Health 2026. Actually, you can walk, jog or run the 2, 5 or whatever kilometres you choose as you and your sponsors support mental health research and treatment. Why not dress up, take a bike ride, walk your dog, or the sky's the limit. It's all about having fun in your own time and at your own pace. The dates are Sunday the 17th of May right up to Sunday the 24th of May. For all the details and to complete the entry form, search the North Ryde eFun Run for your mental health.
4: Hey, my lovely 2RRR cats and kittens. We love to hear from our listeners. So please send us some feedback. We encourage you to email office at 2RRR.org.au.
5: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja Önt a Szent Erzsébet otthon. S nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, s így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További világosítását kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.

0: Doktor anyám tyúkja. Ej, mi a kő, tyúkanyó? Kend a szobában lakik itt bent? Lám csak jó az Isten jó tát, hogy fölvitte a Ken dolgát. Itt szaladgál föl és alá, még a ládára is felszáll. Eszébe jut, kotkodákol, s nem verik ki a szobából. Dehogy verik, dehogy verik, mint a galambot etetik. Válogat a kendermagban, a kis király sem él jobban. Ezért aztán tyúkanyó, hát jól megbecsüljeken magát. Iparkodjék, ne legyen ám tojás szűkében az anyám. Morzsa kutyánk, hegyezd füled, hadd beszélek mostan veled. Régi cseléd vagy a háznál, mindig emberül szolgáltál. Ezután is jó légy, morzsa. Kedvet ne kapja tyúkúsra. Élj a tyúkkal barátságba. Anyám, egyetlen jó szága.
1: Kedves hallgatóim, a TRRF M88,5-es hullámosztát hallgatod, és mindahogy látod, anyák napjára emlékszünk. És lényegéből csak az, hogy hálás köszönetem minden kollégámnak, aki ma részt vett a műsorban, szenzációsak voltatok, és óriási emlékeim vannak ilyenkor édesanyám a kapcsolatban. Istenkém, milyen fantasztikus dolog is volt. Milyen szerencsés is vagyok, hogy nekem olyan édesanyám volt, aki mai napig is utánam néz, mai napig is ott van. Úgyhogy talán ennek a momentumán szeretnék megköszönni mindazt, amit kaptam minden nagymamának, minden nagymamának és édesanyának, és kívánom, hogy te is legyél édesanyja. Csodálatos dolog, az hidd el nekem. A valódi kreáció. És így van. És nagyjából hát tulajdonképpen ennyi volt mára, és mindahogy az óriások mondják. Itt a vége. Fuss el véle. Minden jót!